0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

minden idők legnagyobb slágereit a paptarizne.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Szereti a portalisnak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a portalisnak.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptorisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptorisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel. Let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

pardon.

Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Létósó.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.
2: I am the god of hellfire and I bring you

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Jam Hot.
1: Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu felségjelű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be biztonsági előírásainkat. Azaz csukják be szemüket, nyissák ki fülüket. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Létósó.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptorisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Ehi, amici europei, questa musica per voi. È una musica che non deve chiamare. E fa sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Ez a popterisznye.hu,
1: ahol a slágerek randevúznak.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Kapcsoljuk külső stúdiónkat. A mikrofonnál Fodor János.
1: Hogy Péter a kérésemre bement ebbe a hatalmas, gyönyörűséges stúdióba, és egy gitárral hiba nélkül följátszotta a Hotel Kaliforniát. Majd utána bement, fülhallgató, egy másik gitár, és rájátszott a már felvett dalra. Általában ezt a két gitáros verziót mutatom meg önöknek, ami monóban is megvan nekem, hiszen a Kalipszó rádióban annak idején monóban lehetett csak zenét hallgatni, de én most természetesen a sztereó felvételt fogom leadni, de azt az eredetit, az elsőt, amire még nem játszott fel semmit. Úgyhogy remélem, hogy most ezt meg tudjuk hallgatni. Tehát Hotel California, Gerendás Péter és egy gitár.

Istenem, de régi ez a felvétel. Itt menet közben nem nagyon tudtam korrigálni. Egy kicsit alulvezéreltnek éreztem, de mire önök hallani fogják ezt az adást, ha meghallgatják a rádióbésben is majd pénteken, akkor bizonyára egy jobb hangminőséget hallhatnak, majd addigra megpróbáljuk feljavítani. De hát régi a lemez, régi a történet. Én nem is emlékszem, hogy hány évtizeddel ezelőtt játszotta ezt a dalt fel Gerendás Péter, és annyira érdekes, hogy tényleg nagyon-nagyon sok feldolgozásban hallottam, és hogy ez a dal egy szál gitárral is jó. Kettővel lehet, hogy még jobb, sok hangszerrel lehet, hogy még jobb, de az is lehet, hogy akárhogy hallgatjuk ugyanolyan. Na hát elindult a Fodrok, amely mindig ezzel a dallal indul, már a Fodrok a műsornak a címe. Azok a hallgatók, akik régen hallgatják ezt a műsort, már pedig nagyon régóta szól, azok pontosan tudják, hogy a Hotel Kaliforniával indul ez a műsor. 2026. 8. hó 18-a van, ez a Poptarisznyi és a Rádió B-s közös műsora. Ma reggel is tulajdonképpen a kettővel kezdődött a napom. Körülbelül 2 évvel ezelőtt készítettem egy hosszabb interjút Bétót Lászlóval, és ma reggel a Rádió Bézsen ez a régebben felvett beszélgetés szólt. Mindig rácsodálkozom, hogyha újra hallgatok egy anyagot, ez elég ritka különben, mert ez nagyon sok idő kéne. Szóval mindig rácsodálkozom arra, hogy milyen jó, hogyha két ember leül és szót vált. Én Bétót Lacit tényleg most már nagyon-nagyon régóta ismerem, hogyha valaki ezt a beszélgetést eddig nem hallotta volna, akkor a Rádió B-s honlapján vissza tudja keresni az Acélkék című műsorban, nem, a Mr. B-s című műsor alatt megtalálja, vagy a nevem alatt megtalálja. Ajánlom a figyelmükben. Szóval mindig meglepődöm, hogy milyen nagy baj, hogy keveset találkozunk, hogy keveset dumálunk, mert tulajdonképpen, bár meg lehet, hogy régóta ismerjük egymást, mégis keveset tudunk egymásról. Úgyhogy tessenek egymással, a barátaikkal sokat-sokat beszélgetni. Érdemes. Na, tehát 2026. 8. 18-ban a múlt héten csak magyar felvételeket játszottam le önöknek. Jó néhány maradt, amit kimaradt ebből a műsorból, ezek közül néha-néha vissza fogok csempészni a mai adásba is egyet, de már nem csak magyar dalokat fogunk hallgatni. Azonban induljon a vonat, induljon a műsor, szóljon Demér Rózsi.

Hát ez a műsor elindult ezzel a csodálatos felvétellel. És hát ez a dal is nagyon-nagyon régi.

0: zene, gondolat, érzelem. Csak egy műsor Fodorral, de én is hallgatom. Fodorok.
1: És hát, hogy ön is itt van, akkor minden rendben. Hát valaki azt írt, hogy ismét eltelt egy hét. Köszönöm szépen, hogyha bárki a közösségi oldalunkra ír, az nekem fontos, mert érzem, hogy itt vannak, úgyhogy minden szó fontos. Szóval valaki azt írja, hogy megint eltelt egy hét, és erről nekem az jutott eszembe, hogy és milyen jó egyfelől, hogy még itt vagyunk. Másfelől milyen rossz, hogy megint elmúlt az életünkből egy hét, vagy ennek éppenséggel épp az előző mondatom alapján örülni kell. Szóval igen, megint elmúlt egy hét, és mindjárt kezdődik a suli, mindjárt vége a nyárnak, és egészen elképesztő, hogy még el se kezdődött, és már itt a vége. De hát ez van, ezt kell szeretni, és lehet is szeretni, mert az élet, ezt közhely tudom persze, de szép. Na most egy olyan felvétel következik, ami szintén 1120 éves, de még mindig jó.

olyan furcsa szó az, hogy maradék. Hát ugye szoktuk mondani, ételre megmaradt valami, edd meg a maradékot, és ahhoz már nincs nagy kedvünk. Pedig még mindig jó, ki tudja, hogy miért van ez az előítélet, miért csúnya, ronda, furcsa szó, hát nekem legalábbis a maradék. Mert másodjára, vagy harmadjára, vagy ki tudja, hanyatszor már nem jó a jó. Nem ezt gondolom a zenékről. Akkor, amikor én étről étre válogatok muzsikákat, elsősorban sokszor elmondtam már a magam örömére is, és hát boldog vagyok, hogyha ez találkozik az önök ízlésével, akkor én mindig persze túlvállalom magam, és túl sok dalt válogatok, ami kimarad a műsorból, mert hát a műsornak van ideje. Így aztán a múlt heti műsorból is kimaradt jó néhány olyan dal, ami bőségesen elfért volna akkor és ott, és egyáltalán nem gondolom, hogy a szó rossz értelmében lenne maradék. Nem azért maradt ki, mert nem volt elég jó. Azért maradt ki, mert nem jutott rá idő. És lévén, hogy most ismét együtt vagyunk, hát azt gondoltam, hogy ezeket a dalokat, vagy ezek közül néhányat, hát azért csak leforgathatnék, ha önök is megengedik, mert hogy egyáltalán nem maradékok. Úgyhogy most jöjjön az a dal, aminek a címét is imádom. Úgy szeretném.

0: ez a néhány perc tisztelgés is volt a Bergendi, a Bala volt Bergendi együttes előtt is.
1: Fodorok, Fodorral minden kedden este 8-tól.

szívem szerint persze néha adnék tematikus műsort. Mondjuk, hogy csak balladák szóljanak, vagy csak blues zene legyen, vagy csak egy-egy előadótól legyenek dalok, de... De hát attól tartok, hogy akkor sok hallgatót elveszítenénk. Úgyhogy most válogatok a sok jó zene közül.

Majd 30 éves ez a dal. 1997-ben jelent meg az album, aminek az volt a címe, hogy Kicsi gyere velem rózsát szedni, és Cserháti Zsuzsához volt köthető, és minden a mai napig tulajdonképpen hozzá köthető, még akkor is, hogyha néhány, amit most Keresztes Ildikó csodálatosan énekelte el. És azért gondoltam, hogy itt álljunk meg egy szóra, mert többet kellene beszélnem, többet kellene írnunk arról, azokról, akik ezeket a dalokat megírták, akik ezeket mint egy ajándékként odaadták nekünk. A szövegíró Miklós Tibor, a zeneszerző Dancsák Gyula egy olyan csodát adott nekünk, amit hát persze elsősorban Cserháti Zsuzsa az égig emelt. És sokszor elgondolkodom azon, hogy sok-sok olyan dal van, ugye, aminek a szövege valami hihetetlen bugyuta. Tényleg szóra sem érdemes, de mégis szeretjük a dalt. Van ilyen, nem is kevés. És vannak olyan dalok, amelyek hát olyanok, mint egy nagyon jó vers. Hogy ez a dal is hogy indul, hát nem tudom, vissza tudnak emlékezni rá, hogy két szoba közt a csend, de végtelen nagy távolság. És mi otthonunknak hívtuk egykor ezt a két szobát. Hogy mennyi erő és dráma van ebbe a két sorba, ami aztán persze folytatódik. És én most nagyon örülök, hogy elmondtam, hogy ez a dal Miklós Tibornak és Dancsák Gyulának köszönhető. Szép, de ugyanakkor szomorú dal volt, és én lejátszanék még egy szomorú dalt, ami szerintem nagyon szép, ami Mester Tamáshoz köthető.

Igen. Hát szép. Ilyen egyszerű. Felemelő, meg szomorú. És sok ilyen pillanat van az életünkben. Sok búcsúzás van az életünkben. Magam, és hát elmondom, mert néha szólok arról, hogy velem mi történt, nem mint hogyha én fontos lennék ebből a szempontból, de mégis az élet pörög, folyik, és néha megáll, és megszakad, szóval, hogy tegnap egy olyan megemlékezésen, egy olyan szertartáson voltam egy templomban, ahol egy jó barátunktól búcsúztunk sokan. És megható volt, és szép volt, és jó, hogy volt. És jó, hogy tudunk emlékezni. Szóval egy-egy ilyen esti műsor, mint ez is, ami alkalmas arra, hogy ellazuljunk, hogy kikapcsoljunk, hogy egyszerűen csak legyünk, alkalmas arra is, hogy néha szép, meg szomorú dolgokról is akár beszéljünk. És például most biztatom önöket arra, mert ezen is annyit gondolkodtam, hogy én néha elővettem, ugye főként régebben verseket, és eljátszottam, mintha én tudnék verset mondani, hát nem tudok, nem színész vagyok én, de eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha néha ajánlanék egy-egy verset. Most is ezt fogom tenni, és az, aki számítógép közelben van, már pedig ezt a műsort vélhetően vagy egy okos telefonon tudják hallgatni, vagy számítógépen lévén, hogy internetadásról van szó. Hát azt javaslom, hogy keressenek meg egy verset, illetve én is segítek ebben, mindjárt ki fogom rakni, hogy melyiket és mik hallgatnak egy-egy szép dalt, addig olvassák el, és gondolkodjanak el rajta, hogy milyen bonyolult az élet. Amúgy már most mondom a versnek a címét, ami egyben egyébként egy kötetnek is a címe. Szóval a vers címe az, hogy egy szerelmes vers története, és Hály János írta. De mindjárt ki fogom rakni, jó?

Mik hallgattuk ezt a dalt, megosztottam önökkel. Kicsit a tördelésbe bele kellett nyúlnom, mert erre szólított fel ez a közösségi oldal, de olvasható az a vers, amit vagy elolvasnak, vagy nem. És ha már említettem Cserháti Zsuzsát, pontosabban egy lemezét, ami majd egy év hiány, majd 30 éves, akkor azért az ő hangját is szeretném, hogyha hallanánk, méghozzá egy csodálatos felvétellel, ami egyébként nem stúdió munka, úgy rögzítették annak idején egy élő, nem jó szó ez, szóval egy koncerten, ahol nem volt javítgatás, meg nem volt sorról sorra felolvasás, és feléneklés, és zenélés, hanem olyan, amilyen ez a dal, és szerintem tökéletes. Szóval

0: Két zseni.
1: Maximum 10 pont.
2: Ön hányat ad? Fodrok kedd esténként.
3: Itt a poptarisznya.hu-n.
0: És a Rádió Bézsen majd péntek este. Ugyanekkor este 8 órakor én 10 pontot adnék Cserátinek és Charlie-nak erre a dalára. A világ egyik legjobb feldolgozása, már az eredeti is, Isten, és mindenki nagyon jó, de hát ez nagyon-nagyon jó.

0: Érték a mérték. Fodrok.
1: Hát nem tudom, hogy ez igaz-e már. Annak idején, amikor ezt a két szót egymás mellé tettem, és Cintulát arra kértem, hogy mondja fel, legyen ez egyfajta köztes, egyfajta hitvallás, egyfajta szlogen, mert ennél fontosabb kevés van, akkor valahogy volt még értelme ennek a két dolognak a mai világban, azt gondolom, hogy hát értelme van persze, és rögeszmésen szeretnék továbbra is hinni ebbe, mármint, hogy minőség legyen, hogy mérték legyen, hogy tisztesség legyen, hogy igazságmondás legyen, és így tovább. De hát változik a világ. És az az igazság, hogy hogy ehhez alkalmazkodni kell bizonyos értelemben. Na mindegy. Keresztes Ildikót ma már hallottuk. Most egy duett jöjjön. És hát persze megint egy emlékezés.

fönt az emeleten, ugyanebben a székben, ugyanez a számítógép volt még előttem, nem, az már lehet, hogy le lett cserélve, és interjút készítettem Balázs Fecóval, nem csak hangban, képpel együtt. Covid volt. Volt akkor egy sorozatom, fölhívtam embereket, hogy hogy vannak. Az emberek, az csupa nagybetűvel, mert nyilván olyanokat hívtam fel, akiket valami miatt tiszteltem, leginkább teljesítményük miatt. Szóval ez volt az utolsó interjú Balázs Fecóval, és most miközben hallgattam ezt a duettet, arra gondoltam, hogy Uramisten, ez is milyen régen volt már. Amikor be voltunk zárva, vagy amikor féltünk, vagy hát én legalábbis óvatos voltam, tudom, mondak, voltak sokan, akik legyintettek, és be se oltatták magukat, voltak hívők, és nem hívők. Hát mi túléltük. A hivatalos beslések szerint több mint 40 ezeren haltak meg abban a betegségben, csak itt Magyarországon. Szóval egy-egy ilyen műsor, amikor egy dalt fölrakok, nem is gondolok még erre természetesen, vagy gyakran nincs átsó szándékom, nem tudatos a választás, akkor előhív egy csomó olyan emléket, ami megmozgat, ami arcokat idéz fel, ami hogy is mondjam, csak megváltozott tartalommal bír már, mert 10 évvel ezelőtt, hogyha ezt a dalt lejátszottuk, akkor egészen másként szólt, más volt a hatása.

Hát persze, ne csak a múltba legyünk. Olvasom a friss hírt, hogy 15 évvel azután, hogy egy Orbán Viktorral készített interjút követően eltávolították a közmédiából, Mészáros Antónia visszatér az M1 képernyőjére, igaz csak egy napra. Bősze Ádámmal együtt ő vezeti az augusztus 20-ai egésznapos műsorfolyamot, melyben elindul az új híradó is. Igen. Ennyit a jelenről, mi visszazuhanunk a múltba, a zenében legalábbis.

Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodor.

Hát a régi nagyok, igaz? A nagyon nagyok, a Beatles együttes és a Bee Gees. És hogyha már a nagyoknál tartunk, akkor jöjjenek még a nagyok, az Abba együttes, aztán Elvis Presley és Brenda Lee.

régi dal az Abba együttestől, és közben én már keresem a következő felvételt. Igen, azt a híreset, azt a nagyon híreset, aminek az a címe, hogy Love Me Tender. Elvis Presley következik tehát, miközben önök hallgatják a Fodrok című műsort, amely tudják két adón is hallgatható, egyfelől a Poptarisziában, másfelől a Rádió Bézsen néhány nap csúszással, de ugyanez. És hát akkor, ha kérhetem önöket, adjanak egy jelet, hogy itt vannak még, hogy együtt vagyunk, hogy még hallgatják ezt a műsort.

pontosan. 1 1/3 órája vagyunk együtt. És hogyha jól tettem a dolgomat, hogyha jó dalokat választottam, hogyha elértem önökhöz a szónak majdnem a szoros értelmében, akkor minden rendben van. Szóval itt a Fodrok, engem úgy hívnak, hogy Fodor János, és minden héten találkozhatunk itt keddesténként, vagy a Rádió Bézsen. Hát ott több műsorban is, de ugyanez a műsor péntek este meghallgatható. És akkor Brenda Lee-re várjunk közösen, mert hogy nem lehet kihagyni ezt a nőt. Hát annyira jó. Akármilyen régi, tökéletes.

furcsa olvastam, amit vagy 15 éve írtam le, és azóta itt van a Poptarisznya oldalán a műsor ajánlók között, hogy ugye igen, azt írtam, hogy egy este, amikor zene szól, amikor beszélgethetünk, amikor a csend is mondhat valamit, hatás, gondolat, nő, élet, a nyugalmat keresem, az okos szót, meg persze a szép zenét. Nem érdekel a gáncs, ön érdekel. Ha autóban ül, épségben haza szeretném kísérni, ha otthon van, szeretném, hogy ne legyen egyedül. És közben persze olvasom azt is, amit Bizó Tamás írt be, hogy mit tudok Lehr Pistáról. Régen hallott róla, nálunk a Bézsen ugye műsora volt, és akkor jött ez a szörnyű betegség, az agyvérzés. Hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon régen nem tudtam, hát azóta én nem tudtam vele beszélni. Tudok róla, időnként kapom a híreket, és időnként egy-egy dalát lejátszom, mint hogy most ezt is.

Figyelem az órát. Kegyelmezett vagyok, muszáj. És azt látom, hogy lassan-lassan el kell, hogy búcsúzzunk, de azért még két dalt mindenképpen szeretnék lejátszani önöknek. Ami most következik, az nekem egy nagyon-nagyon régi emlék. Nincs benne semmi különleges, és mégis hallatlanul erős. És amúgy, hát ez a város is fantasztikus. Ha megszólalna a lemezjátszó.

Igen, amikor nekem valami fontos, vagy nagyon fontos lenne, akkor nem indul el, vagy éppen megrogyik, vagy elromlik, vagy nem is tudom, de hát ez az öreg tárgyak sorsa, nincs mit csinálni. És nagyon öreg ez a két stúdió, Magnó, pontosabban CD játszó, ami itt van előttem. De hát ne legyek hálátlan, ez is jó, hogy itt van nota bene, hogyha egy dúsgazdag ember hallgatná netán ezt a műsort, és ott van neki két elfekvője, stúdió, CD lejátszója, akkor nyugodtan szóljon, küldje. Érte, megyek akár a postára is. Na, hát mindegy, ez van, az utolsó dal a poptarisznyások és a rádióbés hallgatói számára is fontosak lehetnek. Nekem mindenképpen az, mint olyan az is, hogy megköszönjem, hogy ma velem voltak. Legyen egy izgalmas éjszakájuk, egy nyugodt ébredésük, és találkozzunk a jövő héten is. Ja? Fodor János elköszön. Jó hét!

most már műsoron túl csak a poptarisznyásoknak a felkelő napházát nem tudtuk meghallgatni, de egy ráadás szám még csak önöknek, jó? Egy régi-régi magyar felvétel. Nem tudom, hogy annak idején miért kedveltem, ma már nem vagyok ebben biztos, de az, amit mond az izgi, adj helyet. Hát ezzel a mondattal búcsúzom, jó?

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Babadook boom boom. Babadoo babadook wap bam boogie. Babadoo babadook boom boom. Babadoo bab. Let's go, let's go!
1: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.

0: Hitarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.